0: Ez a Super DJ Rádió.
1: Hi, we're Clean Bandit.
0: Ez a Super DJ Rádió.
2: I'm David Guetta.
0: Ez a Super DJ Rádió.
3: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo, on your number one hit music station.
0: Super DJ Rádió. Zenében a legjobb.

Sziasztok, szuperek! Én Gregosz vagyok, és ez a Super DJ Rádió. Hétről hétre prezentálom nektek a Selection Live című műsorom élő mixben, csak se legszuperebb zenékkel, a legszuperebb hallgatóknak. Kövessétek a Super DJ Rádiót a Facebookon és a weblapon, hogy értesüljetek a műsor időpontokról. Várok mindenkit a következő szelekcióval, ahol új megjelenések és a legnagyobb klasszikok is megférnek egymás mellett. Addig is jó zenehallgatást, sziasztok! Super DJ Radio.

31 seconds, and we're going for auto sequence starting.

0: Ott vagyunk már?
1: Nem!
0: Ott vagyunk már?
2: Igen. Tényleg?
1: Nem!
0: Ott vagyunk már?
3: Nem!
0: Ott vagyunk már?
1: Nem! Itt vagyunk!
0: Ott vagyunk már?
3: Nem!
1: Ott vagyunk már?
4: Igen.
0: Ó, na végre!
5: Igen, megérkeztünk. Ez a Super DJ Rádió.

0: Maradj már! Ja ne! Ez én vagyok, Kukori bácsi, és csűröm, csavarom, változó időben ébresztem az emléket itt a Szuper DJ Rádióban.
1: Super DJ Radio, Hungarian Web Radio Station.

Ooh.

0: Sziasztok, szuperek! DJ Pumesz vagyok. Ha szeretitek a keményebb ütemeket, vagy klasszik slágereket a 90-es és 2000-es évekből, hallgassátok a műsoraimat. Party Live, DJ Mix és tematikus adásokkal jövök, és ezek időpontjai miatt keresétek fel Facebook csoportunkat, figyeljétek a műsorpakátot. Addig is.
1: Emlékeket ébresztünk. Super DJ Rádió. Csak neked zenélünk.

0: Szuper hallgatóknak, szuper zenékkel, szuper DJ-kkel, szuper DJ Rádió. Neked zenélünk. Szuper DJ Rádió.hu. Szuper DJ Rádió. Kattonj rá!
1: Check it out.

Délben csak csapatás, este meg veretés, csak megnyomod a gombot és jól megy a keverés. A kígyónak lábsó, madaraknak fogsor, hangjegyekkel gyógyít a jó Dance Doktor. Rendelési idő minden szerdán és szombaton 18-tól 20 óráig. Dr. Tommal a Super DJ Rádióban.

0: Ladies and gentlemen, welcome to the tunnel.
1: Sziasztok, szuperek! Itt DJ Simon. 2024 május óta erősítem a Super DJ rádió csapatát a Private Night nevű adásommal minden péntek este 8 órától. Ahol a jó öreg fekete lemezek pörögnek mindig, leginkább underground zenei stílusokkal, mint trance, techno, house és drum and bass. Ezen felül szoktam még szombaton és vasárnap is beugrani, ahol is várlak benneteket az igazi emlékeket ébresztő zenékkel. Olyan DJ Simon stílusban.
0: Oh yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah.
2: Super DJ Rádió, zenében a legjobb. Super DJ Rádió, zenében a legjobb.

0: nincs gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése. Csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620-22-71-756.
1: I know I'm drunk now. Ladies and gentlemen, I forgot my favorite man sitting over there. His name is
2: Mr. Doubleina, Mr. Bob Doubleina. Mr. Doubleina, Mr. Bob Doubleina.

0: legjobbak a legjobb helyen.
1: I'm David Guetta.
0: Super DJ Rádió.
2: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo.
0: A legjobbak a legjobb helyen. Super DJ Rádió.

0: Olyat mutatunk, hogy eláll a füled. Super DJ Rádió. Csak neked zenélünk. Csak neked zenélünk.
1: Hungarian Web Radio Station. Super DJ Radio.

0: A Super DJ Rádió kívánság műsorába a legkülönlegesebb kívánságok is beleférnek. Kérheted kívánságod így.
1: Kis Jami bácsi vagyok innen a falu végéről. Azt mondták, hogy kérhetek. Akkor kérek.
0: Vagy akár így is. Te Mari, mi a francot kell kérnem attól a hülyétől?
2: Kérjed már azt, ahogy is híjákot, amire annyit táncoltunk.
3: Nálunk tuti mindenki megkapja a magáét.
0: Itt bármi teljesülhet. Ez a Super Kiwi Borisszal.

ha nincs gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése. Csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620 22 71 756.

0: Ott vagyunk már?
1: Nem!
0: Ott vagyunk már?
2: Igen. Tényleg?
1: Nem!
0: Ott vagyunk már?
3: Nem!
0: Ott vagyunk már?
1: Nem! Itt vagyunk!
0: Ott vagyunk már?
3: Nem!
1: Ott vagyunk már?
3: Igen.
0: Ó, na végre!
4: Igen, megérkeztünk. Ez a Super DJ Rádió.

1988 was just the beginning. And now, in 1998, the story

0: Reggelt!
1: Verjük fel az alvókat!
2: Mi emlékeket ébresztünk.
3: Ez
2: a Super DJ Rádió.
4: Ikea a puta.

nincs gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése. Csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620 22 71 756.

0: Ez a Super DJ Rádió.
1: Hi, we're Clean Bandit.
0: Ez a Super DJ Rádió.
2: I'm David Guetta.
0: Ez a Super DJ Rádió.
3: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo, on your number one hit music station.
0: Super DJ Rádió. Zenében a legjobb.

0: Sziasztok szuperek, DJ Pumesz vagyok. Ha szeretitek a keményebb ütemeket vagy klasszik slágereket a 90-es és 2000-es évekből, hallgassátok a műsoraimat. Party Live, DJ Mix és tematikus adásokkal jövök, és ezek időpontjai miatt keresétek fel Facebook csoportunkat, figyeljétek a műsorpakátot, addig is.
1: Emlékeket ébresztünk. Super DJ Rádió, csak neked zenélünk.

Maradj már, ja ne! Ez én vagyok, Kukori bácsi, és csűröm, csavarom, változó időben ébresztem az emlékeket itt a Szuper DJ Rádióban.

ha nincs gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése. Csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620 22 71 756.

0: Olyat mutatunk, hogy eláll a füled. Super DJ Rádió. Csak neked zenélünk.
1: Hungarian Web Radio Station. Super DJ Radio.

ha nincs gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése. Csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620 22 71 756.

Köszönjük azt a rengeteg biztatást, lájkot, megosztást, a sok pozitív véleményt, amit tőletek kaptunk. Mi továbbra is csak nektek zenélünk. Super DJ Rádió.

Sziasztok, szuperek! Én Gregasz vagyok, és ez a Super DJ Rádió. Hétről hétre prezentálom nektek a Selection Live című műsorom élő mixben, csak se legszuperebb zenékkel, a legszuperebb hallgatóknak. Kövessétek a Super DJ Rádiót a Facebookon és a weblapon, hogy értesüljetek a műsor időpontokról. Várok mindenkit a következő szelekcióval, ahol új megjelenések és a legnagyobb klasszikok is megférnek egymás mellett. Addig is jó zenehallgatást, sziasztok! Super DJ Radio. Never.

0: Super DJ Rádió. Zenében a legjobb.
1: Are we ready? Come on, come on. Yeah.

Ricochet.

gáz. Vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése. Csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620-22-71-756. Okay,

Hol volt, hol nem volt. Élt valahol a világban egy fiú és egy leány. Az égiek véletlennek tűnő akaratából talán egymásra találtak ők egy varázslatos éjszakán. S mivel a mondás úgy tartja, hogy véletlenek már pedig nincsenek, ezért e mesebeli történetről úgy hírlik, előre megírták.

0: Véletlenek nem léteznek, csodák pedig vannak, boldogan élnek, míg meg nem halnak.
1: 100% sláger, megállás nélkül. Ez a Super DJ Rádió, neked zenélünk.
2: Hát csodálatosan szép péntek délutánt kívánok mindenkinek. Én Kokori bácsi vagyok, aki az elkövetkezendő két órában megpróbál szórakoztatni benneteket. Bízom benne, hogy sikerül. Szeretettel köszöntök mindenkit határon innen, határon túl. Ott is, ahol a kis kultaparkú malasztúr, érezzétek jól magatokat, kellemes fülelést, jó hétvégét! Ez pedig már a...

Szépen Sizsa család, csodás délután kijön neked, kedves Kukkori bácsi, Erdélyből, Erdőszentgyörgyből. Örülünk neked, hogy újra itt vagy, a Sizsa család jelen, már várunk. Csodásan szép délután kívánunk mindenkinek. Hát ugyanezt kívánom, kedves Sizsa család, érezzétek jól magatokat a Super DJ rádióval.

to the year. És is a István Mária is a választ a kérdésemre. Jó jött a meleg, mert így jól esett a jó hideg sör, és később még a csobbanás. Hát kívánok kellemes csobbanást néktek, és hát érezzétek jól magatokat a Super DJ Rádió műsorával. Kellemes fülelést!

Köszönöm szépen, kedves hetero barátom, és hát kellemes nyaralást kívánok néktek. És hát igen, kezdődik nem sokára Kispest-Pest, de én itt vagyok inkább veletek, mert nem akarok infraktust kapni a meccs alatt. Inkább megpróbálok szórakoztatni benneteket. Kellemes fülelés, hajrá Diós Jenő! Na meg most Gyula. Aki nem Gyulán van.

Csak a családnak és barátaidnak is, kedves öcsikém. Jó bulizást a Super DJ Rádióval, hisz tudjátok, mi emléket ébresztünk. Elég rendesen.

Erre nem tud táncolni akkor a semmire sem, ugye, ugye? Hát gyerünk, porozzon az a parketta, hölgyeim és uraim! És hát ne felejtjétek el, van Viber számunk is, és tudjátok, a műsorvezető nagyon szereti a zaklatják, 0670 45 95 995, hát gyerünk, gyerünk! Ez a Super DJ Rádió!

Kevin Csokkolom, szép napot kívánok, kedves Mazsi, ő is itt nékem már a Viberre. Szép délutánt és szuper adást kívánok neked, Kukori bácsi, nővéremmel hallgatózunk. Hát Kevin Csokkolom, kedves nővérke, kellemes, jó fülelést kívánok. Én Kukori bácsi vagyok, aki az elkövetkezendő két órában megpróbál szórakoztatni benneteket.

De a héten már annyit vagyok, hogy szerintem már bőven meguntatok, és még holnap is leszek szép, atya-gatya. Majd valahogy elsubálkozom. Hát mert igen, hát hív a víz.

Az pontos időpontot még nem tudok, de délután, szombat délután, 2 óra után valamikor egy messzi-messzi galaxisban, fönt a hegyinek a tetején, a Mátrából,

Hát igen, ha már Rencsike itt lenne, már mondaná, hogy ez a műsorvezető egy crazy, oh yeah, ahogy Simon barátom mondaná, csak ő másabb kifejezése, az ő hangja olyan mélyebb.

is, már is jövünk hazai vizekre, kedves hallgatóim, szóljon az Inflagranti! Is this a dream?

mondanám a holnapi programot, hát 14 órától, szombaton 14 órától lesz a mátrai nyázáró buli. Hát itt lesz velünk DJ Smog, Fire, DJ Schulzi, DJ Csabi, Dr. Tom, és hát személyem is. Hát megpróbálunk benneteket szórakoztatni, kedves szuperek, remélem jól fogjátok magatokat érezni.

megérkezett a Viberre ismeretlen is. Szia, Kukori bácsi, sziasztok, szuperek! Szép napot néked is, és kellemes fülelést! És már is megyünk nem sokára tovább a Westlife-val és a You Raise My Up című dalukkal.

szegény kidurranta a biciklit kereke hát kitartás hazáig. És megérkezett kedves Encsike is. Hello, hello, te kis örökös meglepetés. Szia, kedves Kukori bácsi, sziasztok, szuperek. Encsike jelenléti Pipa Bára is. Bár nagyon szempülesnek kell lenni, mert sehol se láttam, hogy jössz ma, én se. De itten vagyok, gyönyörű szép késő délután kívánok neked, és minden kedves Super DJ Rádió hallgatónak, kellemes zenehallgatást nekünk, és jó adást neked. Esetleg nem lehet észrevétlenül besurranni mondjuk egy nyuszi jelmezbe, oda Mátrába a nyázáró buliba szerinted? De szerintem biztos, mindent lehet, csak akarni kell. Örülök, hogy újra itt vagy, Kukari Puscsika Encsike. Hát én is örülök, hogy itt vagy, kedves. Jó fülelést!

És egy kis reklám, és megyünk tovább SMC Járás és Savage műsorával itt a Super DJ Rádióban, ahol már csak egy fél órát kell kibírnod a Kukori bácsival,

0: 100% sláger, megállás nélkül. Ez a Super DJ Rádió, neked zenélünk.
1: Mi dip on the attack, fish, I can rock the flock around the clock non-stop as I will tell ya.

Szevasz, kedves kollégám, Kőszegi Gabi, te kis éjszakai bagoly. Hát igen, igen, ez a Super DJ Rádió. Örülök, hogy itt vagy, kellemes fülelést.

És van egy nagyon jó hírem, 19 óráig vagyok, és 19 órától 20 óráig DJ Csabi érkezik ide a Super DJ Rádióba. Hát mondom, hogy érdemes a Super DJ Rádiót hallgatni, 20 órától pedig jön DJ Simon, 22 órától pedig Kőszegi Gabi barátom. Hát kellemes füle és szuperek!

első dúj, hajrá Gyula, szevasz ecsém, jó nyaralást, és már is következik Henna, itt a Super DJ Rádióban.

Kedves Encsike, nagyon szépen köszönöm a szép szavakat és kellemes kutyus sétáltatást. És hát ha teheted, hallgassd a Super DJ Rádiót. Meg bizony, kedves hallgatóim, ezután a dal után már csak a búcsúzó dalom fog következni, de nem menjetek sehová, hisz DJ Csabi érkezik hozzátok perceken belül. Kívánok mindenkinek nagyon szép hétvégét, vigyázzatok magatokra és egymásra. Aki beteg, mi hamarabb gyógyuljon meg, és ne feledjétek, holnap is 14 órától fergeteges buli lesz itt a Super DJ Rádióban. Erre garanciát válunk, bocsánat, már beszélni se tudok. Köszönöm mindenkinek, hogy itt voltatok, és köszönöm, hogy itt voltatok velem határon, innen határon túl, ott is, ahol a kis kultaparkú malasztúr. Köszönöm mindenkinek a jó kívánságokat, hasonlóakat, nektek is. Legyen szuper a hétvégetek. Mert ezután a dal után majd a búcsúzó dalom a szokásos lesz. Daniel Figelgőtől elmegyek. Na sziasztok, és további jó bulit a Super DJ Rádióval. És holnap találkozunk.

Kedves Mihálovics József, csak annyit tudok mondani, hogy holnap 14 órától hallgasd a Super DJ rádiót, és ott minden kiderül. Azt nem tudjuk, hogy ki mikor lesz, ez a hangulattól és a helyzettől függ. Hát érdemes a Super DJ rádiót hallgatni, és mondom, holnap 14 órától lesz a nyázáró buli itt a Super DJ rádióban, mármint a Mátrában. Ahol lesz tátra, és minden mi szemszájnak ingere.

kellemes születésnapozást majd József, de hát a születésnapozás közben is lehet jó zenéket hallgatni. Csók a családnak, és persze mindenkinek.

0: Az nem baj, József, majd túlhalsogja a Super DJ rádió. Ők is beszállnak.
1: Volt az este, és te nem jöttél, pedig téged vágytalak egész éjjel. Ablakodba küldtem egy kis csillagot, de a fénye sajnos hozzád már nem értem.

Így van, hello, sziasztok! Hát kellemes rádiózást kívánok mindenkit a Super DJ Rádió hallgatónak 2026, 8. 14-én gyerekek! Így Csobi belengedik hozzátok innen a www.superdjradio.hu-ról! Egy kis beugló műsorral! Hát kedvet kaptam a kollégáktól! Köszöntök még egyszer mindenkit! Nem egy csodás péntek estén, kora estén, úgyis mondhatnám, ugye?

és persze nagyon szeretném megköszönni kedves Kukori bácsinak, 17 órától hallottátok itt a Super DJ Rádion. Ezek a slágereket köszönjük szépen, várunk vissza minél előbb. És szerintem hónap ővele találkozunk majd, de a www.superdjradio.hu-n a Mátából fogunk hozzátok jelentkezni Parád Ótától. Várunk mindenkit sok-sok szeretettel. És amivel kezdtünk, az nem más, mint Donz és a Drop the Gun. És hogy mivel is készültem nektek, hát gyerekek, fogalmam sincsen, úszunk az állat, tudjátok, ahogy szoktuk, BPM-eket nem kimélve. DJ Csabival itt a Super DJ Rádion. Honlapunk címet www.superdjradio.hu, ezek vagyunk mi, amiket ébresztünk nektek. Viber számunk pedig a következő 2035 45 95 995-ös. Ide várom az üziket. Megyünk tovább benne a csapattal. A kultúrzene képviselővel, Kácsör Beat-tel és a Crying in the Rain. Itt a Superen, a csapjunk bele a lecsóba akkor.

És akkor nézzük ki is volt a leggyorsabb a Vibe-enünkön. Itt van velünk a kis Huncut Encsikénk. Hát álló, hello Encsike, sziasztok, üdvözletem nektek. Szia kedve DJ Csabi, sziasztok, szuperek. Encsike fülelmi mindig. Gyönyörű szép estét kívánok mindenkinek. Neked pedig jó órás, plusz csak Encsike, nagyon szépen köszönöm. Reméljük jó lesz majd, hiszen 20 órától érkezik hozzátok DJ Simon. 10 órától pedig kedves Kőszegi Gabi kollégánk, éjjeli bagjunk, lecsopa nektek úgy, ahogy kell. Tartsatok velünk! Holnap pedig várunk benneteket Farádó után Kukori bácsival, DJ Smoggal, Fire kollégámmal, DJ Sucival, jó magammal is, Dr. Tommal, Dance doktorunkkal. Tartsatok velünk, a adás 14 órától indul majd, fulladásig. Gyerekek, mekkora buli lesz az? Már nagyon várom.

És tudjátok, kedves hallgatók, hogy a Super DJ Rádió hallhattok, legtöbb zene bizony-bizony emikeket ébreszt, hogy milyen zenéket hallgatunk, mikre is táncoltuk anno annak idején, mikre buriztunk. Ezt tudja nektek a Super DJ Rádió. Gyertek velünk!

Újabb Vibe üzenet. Itt van a linkedves Isa István, Isa család Ádél Szentgyörgyből. Hello, hello, sziasztok, üdvözöllek benneteket. Szuper késő délután kívánom neked, kedves DJ Csobi. Edéből, Ádél Szentgyörgyből. Isa család még mindig jelen. Nagyon örülünk a meglepinek, és hogy újra hallhatunk. Csodásnapot kívánunk mindenkinek. Köszönöm szépen, kedves Istikém. Mi is nektek hasonló jókat kívánunk, és köszi, hogy itt vagytok velünk. Egy nagy pacsi nektek ölelés. Gyerekek, így kell ezt. Így kell lenni a Super DJ Rádiónak.

Itt van a kedves Robika is, a pácsika ember. Hello, hello Robikám, sziasztok! Azt hitt nekünk, szia Csabi, kellemes péntek, késő délután Adit. Köszönöm szépen, kedves Robi! Érezzétek magatokat nagyon-nagyon szuperül! Egy nagy pacsi nektek ölelés!

És itt van velünk kedves Kőszegi Gabi, aki 10 órától majd vár benneteket sok-sok szeretettel. Azt hitte nekünk Pacsidos Csavesz. Jó, elkapta a ritmusokat, köszönöm szépen. Hát szerintem majd te is elfogod. Érezzétek jól magatokat. Hát tudjátok, DJ Csabinál nem sajnáljuk a BPM-eket. Persze néha azért kell egy kicsit lassítani is. De szerintem most ez nem lesz.

0: ők pedig bánt, nem más, mint tesók az emeletről. Crew Borders and the Floor és a Living in Cyberspace. Na gyerünk! Tudjátok, őrpintek, mindent bele! Adjunk az érzéstek!
1: Százalék sláger.

Hát bizony-bizony. Aki tudja és ismer engem, tudjátok, ugye a péntek egy kicsit mindig más. Egy kicsit bulisabb, egy kicsit őrültebb, egy kicsit vadabb. Itt van velünk kedves Pútyán Lajos, hello, hello, Lajoskám. Sziasztok, üdvözöllek benneteket. Azt hitte nekünk kellemes, szép esti DJ Csabi, jó kis meglepi. Köszönöm szépen. Hát igen, vannak még meglepik. Holnap pedig 14 órától begyújtjuk a rakétákat, gyerekek. Tartson mindenki velünk. Kattanjatok ránk.

és itt van velünk kedves Mazsi állandó hallgatónk. Szia-szia Mazsikám, üdvözöllek titeket is sok-sok szeretettel. Szép estét és jó oldást kívánok kedves Csabi. Nagyon szépen köszönöm, aranyos vagy nagyon. Tarts velünk.

Csabi. Menjünk tovább az öreg Rokkóval. De tudjátok, nem azzal a Rokkóval. A zenének címe pedig Everybody, azaz mindenki. Mindenki itt van a szuperen, remélem. Velünk tart.

0: Legyen tánc.
1: Na legyen tánc, vagy ne legyen? Hát én már nyomom itt a bultárét, kopik a szőnyegem. Milyen mindenki táncol. Ez a ritmust. Vedd át az ütemet. Dübörög a Super DJ Rádió. Átad egy üzenetet. Figyelj, szuper, kapaszkodj. 3, 2, 1, és... Come.

van velünk kedves Gyurci is, válj velünk ön, szia-szia Gyurci, üdvözlök benneteket! Sziasztok, szuperek, szeretném üdvözölni Évízi Aranyszőlő apartman minden lakóját és különleges vendéglátókat. Nagyon jók a zenék, de már nem szaporítanám a szót. Mennem kell a medencébe, nagy pocsi, kedves Gyurci! A hangerőt megtekerjétek fel, gyerekek! Hogy a 18. szomszéd is jó hallja! Hogy a Super DJ rádiót hallgatjátok!

És itt van velünk Házi is, a Rígyforgó mesterünk. Hello, hello, sziasztok! Üdvözlet Hitának is! Azt hitte nekünk üdvözlet a hallgatónak, szép kora estét Csabek! Köszönöm szépen, viszont kívánom neked is! Csabek szólja ma este a hangulatot, a zenét, de keményen, hogy mindenki elhagyja az eszét, vagy fogmosás közben fogát vagy a fogkefét. Csaba Csabi király zenével így nem lesz hiány. Köszi szépen, király vagy. És jó szórakozás mindenkinek a nyári zárói csapatásra. Remélem velünk tartotok. Köszönöm, királyvers volt nagyon. És hát kedves hallgatók, megmondom nektek őszintén, hogy nagyon-nagyon jó hozzátok jönni. Imádás 2500-al. És akkor most jöjjön valami olyan, de olyan, de olyan. Na figyelj!

0: Super DJ Rádió. Melóban is melletted. www.superdjradio.hu.
1: Yeah, yeah, yeah. Straight up.
2: Na és még hol? Hát földön, vizen, levegőben, és végtelen alattjáróban is. Csak a Super DJ Rádió.
3: The ace goes to the boy. Bring the ace up to the top. Bring the ace goes to the boy.
2: Ők megik a Cicani 6X 666 és a Super The Fly egy Klub Kaviár remixben 2001-ből csak nektek speciálba. Itt van velünk kedves Kózi Sándor. Szia, szia Nánikám, üdvözlök titeket is. Szia Csabi, üdv mindenkinek, utazunk és hallgatunk titeket, üdv jamaikai Nándi, köszönjük szépen. Kellemes utazást nektek. Mondom én, mindenhol veletek van a szuper, ugye? Tudjátok, csak egy jó bútos hangfal kell. Egy szuper internet is ezerrel szólhat. A világ összes táján. Super, duper, fly!
3: Super, duper, fly!

van egy kedves Tovász Karcsi is. Hello, hello, kereszkám, sziasztok, üdvözöllek benneteket. Azt hitte nekünk, hello, hello, Csabi király, szép estét és jordást. Kívánok, micsoda a meglepi, leugrós, ari szuper pörgest. Kicsit fel a műsort, így simon előtt. Köszönöm szépen, igyekszem, igyekszem. Majd jövő SDL Talin, ha jössz, akkor kapsz egy új szőnyeget. Köszönöm szépen. Az király lesz.

kedves Mozsi pedig küldjenek a táncoló hölgyeket. Köszönöm szépen, kedves Mozsi. Remélem, te se vagy lusta táncolni. Most az egyszer tegyék kivételt. Kedves Isa István pedig azt hírja nekünk. Oké, okay, everybody. Monte SDR. Hát ez mekkora. Köszönöm szépen Istikém. Hát bizony, bizony. A Super DJ Rádió ezt nyújtja nektek. Forever, ugye? És itt van velünk kedves Hurlák András is. Hello, hello. Hurikám, sziasztok, üdvözöllöm így itt is. Azt hitte nekem szólát jelen. Melegíts holnapra várunk, remélem. 9-ig... 9-ig eltollod, mint a lopott biciklit. Köszönjük szépen, kedves Andiskán. Érzétek jól magatok, nagy puszi le is nektek oda szóládra. Hát toljuk majd a kollégákkal. Oddan a Mátrából nektek. Úgy gyerekek, mi lesz ott? Hát szerintem a buli elszabadul. És itt van velünk kedves Rita is, házi párja. Szia, szia Ritus, üdvözöllek titeket is. Szia Csabi bácsi. Ó, köszönöm szépen. Mindenkinek szép estét, én is szép estét kívánok nektek. És köszönjük, hogy itt vagytok velünk, nagy pacsi nektek. Kedves hallgatók, a következő zenénkkel, hát egy pár bizonyos emléket szerintem megmozgatok majd bennetek. Hiszen sokan játszottunk ezzel a játékkal. Hogy mi is lesz ez? Hát szerintem aki ismer, az tudja.

és ismételt a Vibe üzenet. Itt van velünk kedves Reisinger Micsi. Hello, hello, Micsikém, üdvözletem nektek. Szia DJ Csabi BPM-ről. Már hallott az unoka, húgom kis kisöccse is. Hajrá Csabi király az adás. Üdvösség mindenkinek, IRMix. Köszönjük szépen, kedves Micsikém. Nagy pacsi nektek. Johnny K is tudjátok, $500 szemüvege.

0: www.superdjradio.hu.
1: És itt van velünk, aki 8 órától érkezik hozzátok, DJ Simon. Hello, hello, Tomikám, sziasztok, üdvözletem nektek. Új csúcsú király pörges felben, DJ Simon hozza szokásos pénteki fura zenét. Jó, adj, csúcsukám, köszönöm szépen neked is, majd azt kívánom. Nincs azokkal a zenékkel semmi baj szerintem. Királyok, úgy, mint te.

0: Hát egyszer-egyszer egy régeségi messzi galaxisban, ahogy Doki mondaná, volt nekünk két olimpiai bajnokunk, erről szól az a dal, Infinity is az olimpia. Hát ilyen nincs, és mégis van.
1: Olyat mutatunk, hogy eláll a füled. Super DJ Rádió. Csak neked zenélünk.

Jaj, Istenem! Jaj, Istenem! Jaj, Istenem!

0: fantasztikus! Hát ez fantasztikus! Hát ez fantasztikus! Úristen! Úristen! Úristen!
1: Úristen, ez a Super DJ Rádió!
0: Úristen! A legszebb, a legnagyobb reményeinket talán túlnövi ez a pici lány, gyere kislány, gyere kislány! Egy test ott az előnye Egerszegi Krisztinának, ez meg fogja nyerni! Ez meg fogja nyerni! Ez meg fogja nyerni! Egy csapás, még egy csapás és még egy csapás, Egerszegi Krisztina olimpiai bajnok! Hát ilyen nincs és mégis van! Hát ez fantasztikus!

0: Hát bizony, bizony. Fantasztikusok voltak ők ketten. Minden akadályt legyőztek. És olimpiai bajnokok lettek.
1: Úristen!
0: A következőben pedig megyünk tovább, Soho Partival.
1: Nincs, ilyen nincs, és mégis van.
0: Hát a fantasztikus csapattal a 90-es évekből.
1: Van. Hát ilyen nincs, és mégis van. Hát ez fantasztikus!
0: A szám címe Baby, nem kell más. Hát akkor gyerünk!

Hát remélem mindenki érzi az ütemet. Ha esetleg egy jó kis garden party vagytok és hallgatjátok a Super DJ Rádiót, remélem ott is jó a hangulat. Így péntek este DJ Csobila egy kis beugró műsorral. 20 órától pedig jó hozzátok DJ Simon. 10 órától pedig Vábede Kőszegi Gabi kollégám. Tartsatok velünk!

Most. És ismételtem Vibe üzenet. Itt van velem kedves Fater, a Bodor József. Hello, hello Fater. Szia Csobi, nagyon le is. Szeretek én egy zenét a Republiktól. Ha itt lenné velem című dal. Köszönöm szépen Fater, vigyázz magadra. Most ezt a zenét nem találtam meg, de szóljon majd a következő neked. És vigyázz magadra.

pedig már nálam sincs DJ Sash. És Rodriguez közösen az Ecuador, akkor át táncoltunk Garage ugye a diszkóba. Jaj, de szeressem, óra vére milyenkor gyerekek. Itt van velünk kedves Dübel Misi, szia, szia Misikém, üdvözöllek benneteket. Szia Csabi, üdv a fedélzeten, Ágasról. Nagyon jó már hallani, király a műsor. Szeretnénk kérni a Magic Effie-től a Szél című számot. Lehet küldjük minden szuperestek, puszi pacsi. Köszönöm szépen, kedves Misikém, megnézem a kérésedet. És persze érezzétek magatokat nagyon-nagyon szuperül.

éppen, hogy most olvasom a üzenetedet. Szerintem Magic Effiértől, nem Magic Effiértől kéred, hanem inkább Magic Effiértől. Ha jól látom, szerintem csak elírtad.

és itt van velünk kedves Fater is Viberünkön. Szia, szia Fater, üdvözöllek titeket is nagy szeretettel. Szia Csabi, olyan vasárnapi hangulatom lett a hangot hallatán. Sopron Gari is figyel, köszönöm szépen kedves Fater. Nagy pacsi neked, köszönöm. Ez a Super DJ Rádió hallgatók. Nagyon-nagyon szépen köszönöm ezeket a megtisztelő üzeneteket, amiket küldtök a Viberünkre. Nagy pacsi mindenkinek. És persze azoknak is, akik nem írnak.

kedves mozsik pedig folyamatosan küldenek a táncoló gifeket. Nagyon cuki, főleg az utolsó. Köszönöm szépen! Szerintem, kedves hallgatók, DJ Sash is egy legenda. Úgyhogy DJ Quicksilver. És ugye rápillantok az órám, 19 óra 43 percet írunk. Még egy 15 percig tekerem nektek a slágereket. Köszönöm, már így jön DJ Simon. És kedves Kőszegi Gabi éjjelé bagjunk is.

0: itt van velünk kedves Nagy Attila Kágyi is. Azt hiszem, nekem DJ Csabi kústartó. Kedves Attilám folyamatban van. Picit türelmet kérek szépen majd tőled. Érkezni fog biztosan.
1: Mit nem hiszek el, hogy benned.
0: És egy nagy pacsi nektek.
1: Közik veled én

0: itt van velünk kedves Balázs János, és szia János, üdvözöllek benneteket nagy szeretettel. Azt hitte nekem csak így a végére, ugyan de szia DJ Csabi. Hát köszönöm szépen. Kedves Füzsi pedig azt hitte, jó van. Lehet, hogy elírtam, de király vagy, hogy már nyomod is. Köszönjük szívesen! Tudjátok, nyomjuk ám. Vagy toljuk ám, mint a lopott biciklit?
1: Mert egyedül van, téged kereskinek beszélnek, untalan, te vagy az, ki most a reményt adta, hát

így van, így van. És feedback Tejfölös hajó barátukat. Azaz a Scooter és a Weekend. Jön a hétvége. Jövő héten meg szabadságon vagyok. Hoppá! Na csapassuk!

is ismételte a Vibe üzenet, kedves Dűben is üzenete. Vasárnap jössz, reméljük. Mert Szabin ma mindenki is indul a mai nappal az egyhetes túrdéket Misikén. Akkor egy csónakba evezünk. Köszönöm szépen, hát igyekszem hozzátok vasárnap. Szombaton pedig várunk benneteket 14 órától parádó után. Egy fantasztikus Super DJ Rádió parádéval.

0: Tehát holnap Karádó utávó bejelentkezünk hozzátok időben. Kukori bácsi DJ Smog, kedves Fire kollégám DJ Surci, jó magam és Dr. Tom a Dance Doktor, várunk benneteket sok-sok szeretettel. Tartsatok velünk a Super DJ Rádió partira, nyárzáró partira. Isten szám, jó sok jó zene és sok-sok emlék fog felderengeni nektek. Frissítjük a zenei emlékeket, tudjátok? Ezek vagyunk mi a Super DJ Rádió. Most megjöjjön még egy Scooter, DJ Jobinál egy, soha nem elég.
1: You know what I mean?
0: DJ Lazsá, Scooter, men már meg cool, Super Hands Up, a szuperek ezenktek való, szuper zene a szupereknek, jaj.

kedves Encsike újabb üzenete. Kedves DJ Csabi, köszönjük szépen a beugrós Arit. Szuper volt, mi mindig holnapra kívánunk nektek parádi sportit, parád óhutára. Én tudtuk fülelek holnap is, mondhatni gajdózó, hiszen mindjárt jön Mr. Oh yeah. Pusztjuk-e Encsike, így van, jön hozzátok. A Csáves Svédországból, és megtekedi nektek a bakelit korongokat. Szuper zenékkel. Tisztő pedig vár benneteket Kőszegi Gabi. Szigorúan csak éjszakai baglyoknak. A nappali baglyok is felünk tarthatnak.

legújabb vibe üzenet, kedves Huditól. Köszönjük ezt a 60 percet, király vagy. Hudikám, nagyon szívesen, jó vagytok, remélem. Minden oksa veletek. Kedves kutya, Lajos is írja. További szép estét, szuper volt. Köszönöm szépen, Lajoskám. Tartsatok velünk.

és akkor nincs más hátra, mint előre. Ennek a mai 60 percnek az utolsó dalát indítottam el itt a jobb oldali lejátszóba. Hát így Csabi, ennyi volt már a záró zenei tára. Mindenkinek remélem, hogy jó érezte magát itt a Super DJ Rádion. Feldobtam egy kicsit a péntek estéteket. Hát mindenkinek azt kívánom, hogy legyen nagyon szuper hétvégéje. Vigyázzatok magatokra. És egy kicsit ugye elkúszik majd a hőmérő higanyszála. Úgyhogy védőitalról ne feledkezzetek el. Hát a Hagen és a Kúszéra egy Club X-ben 2011-ből egy kedvenc zeném. Ezzel búcsúzom már a tőletek. Én így is jobb, hogy voltam, és még leszek is, remélem. Holnap várlak benneteket, majd parád óvutáról éve bejelentkezünk 14 órától. Kori bácsi, DJ Szok, kedves Fire kollégám, DJ Suci. És Dr. Dondenzoktól vár majd benneteket. Szuper zenékkel tartsatok velünk, és persze vigyázzatok magatokra. BPM legyen veletek, és a Super DJ Rádió mindörökké. Ciao, ciao! Sziasztok!

0: hallgatóknak, szuper zenékkel, szuper DJ-kkel, szuper DJ Rádió. Neked zenélünk. Szuperdjradio.hu.
1: Ladies and gentlemen, welcome to the tunnel. I'm your DJ, and I'm gonna take you on a tour of a 12-inch. Yes, a 12-inch. We're gonna start here with the kick and the bass. You like the bass? It's filtered. This is the basic foundation of a track. We're gonna build things up slowly. Are you with me? Here we go. Yeah.
2: Vagy éppenséggel, oh yeah! Csodálatos szép jó estét kívánok mindenkinek itt a Super DJ Rádión. Ez már a Private Night DJ Simon, azaz velem egészen 10 óráig. Én Kukori bácsinak és Csúcsúnak főleg szeretném megköszönni ezt a csodálatos 3 órájukat. Azt hiszem annyit voltak, ugye 2, meg 1, az 3. Igen, na, akkor én köszönöm nekik, hogy ma is itt voltak velünk, nekünk. És hát hozták a szokásos fincsit, lehet azt mondani úgy, ahogy én is hozom nektek a szokásos fincsit. A péntek esti DJ Simon lemez hallgatásokat lehet azt mondani, folytatjuk tovább. Ugye az All Day I Dream a főszereplő, és ugye az mellé szokott mindig valami másik kiadónak a lemezei pörögni. Itt most, mint ahogy már múlt héten is volt, meg azelőtt is, az All Day I Dream mellett a Bondage, vagy Bondage Records, vagy éppen Bondage Music lemezei fognak pörögni. Ami éppen szól, az, ha jól tudom, a legutóbbi, amin All Day I Dream lemez hallgatás volt. De jól szerettem, én ezzel zártam ebben a kis steel drumos fincsi zenével. 2022-t írunk, december 20-a, és érkezett az All Day I Dream 87. lemeze, ami egy válogatás lemez. És igazából a 2022-es nyári zenéket szedték össze egy csomagba. Ezen van a C oldal 1-es, a Double Touch és a Flowers on Monday közöse, a True, a Való Igaz című nóta. Plusz 3670459995, ez még mindig a Viberünk, ide lehet nekem írni, úgy, ahogy azt megtettétek Kukori bácsinak és Csúcsú királynak is. Látom el, hogy mindenkit elárasztatotok szöveggel, főleg Encsike engem mindig. Úgyhogy ne legyetek rest, tessék nekem is írni legalább annyit, mint nekik. Itt van velünk, ahogy mondottam, Encsike volt az első, és azt írja, hogy na, fölcsapjuk a könyvet. Azt mondja, hogy halihó, szia drága DJ Simon, sziasztok, szuper kajlózok, Encsike jelenléti Eve Pipo mára is. Gyönyörű szép estét kívánok neked is, minden kedves Super DJ Rádió hallgatónak. Kellemes zenehallgatást, lazulást, kagylózást, nekünk szupi jó adást kívánok, vagy hogy vagyunk, nekünk szupi jó adást kívánok neked, hogy valami ilyesmi. Mondanám, hogy hiányoztál, ami igaz is. De egész nap a DSR-t hallgattam. Az melyik? Az nem a SDR-t kell hallgatni ilyenkor? Na mindegy. Nem írtam el, ez az DJ Simon rádió. Ja igen, oké, mert egyszerűen imádom a régi adatokat visszahallgatni. Most csika, Encsike, akkor csapas drága. Hát a csapatástól messze vagyunk, tudod, ilyenkor péntek este nem igazán szoktam bevadulni, de lesz majd olyan is. Akár együtt is azt mondja, hogy hó, Démi, itt van velünk, azt ért tiszteletem, itt vagyunk a fiammal, csak téged hallgatunk, ma így döntöttünk a holnapi tekerés előtt. Ez tökéletes, ilyen kis lelazulós este, lehet azt mondani. Péntek este általában ilyen lelazulós, tudod? Imikém, akkor örülök nektek, és tényleg jó kagylózást kívánok nektek is, úgy, ahogy Pútyán Lajosnak is. Annyit ír Pálinkás, szép estét DJ Simon. Hát, bazsirá a tanom itt ül mellettem, ha lenne pálinkám, ha nem lenne, volt, de elfogyott. Két este alatt voltam olyan állat. De kedves egészségedre, Pútyán Lajos. Örülök, hogy megint velem tartasz, úgy, ahogy Isa István is írja, hogy gyönyörű szép estét kívánunk neked. Kedves DJ Simon Erdélyből, Erdőszentgyörgyből az Isa család még mindig jelen, nagyon örülünk neked. Már nagyon vártunk, és oh yeah! Most érkeztünk meg a csobbanásból, frissen, üdén várjuk a nagyon fincsi muzsikákat. Hát azért most tegyük hozzá is, mert azért azok a képek, amiket küldtél, és azt írott, hogy ott a kert végében van. Elárulom mindenkinek, Isa Istvánékhoz kell elmenni nyaralni, ugyanis a kertük végébe, hát nem tudom, hogy hol lehet, hogy a fekete tenger van, vagy valamilyen folyó, de hát, hogy akkora medencél senkinek nincs, az biztos. Hello István! Hello Isa család! Jó kagylózást nektek is! Itt van velünk a hetero barátom, Zoli! Azt írja, jó adást kívánok, romantikus bá, a szerdai adás igen heteros volt, remélem ma is így lesz, különben behajítalak a Pride-ra. Na ugye? És itt jön ki az, hogy még hogy nem jár a Pride-ra, már oda akar behajítani, hogy ő én is olyan legyek, mint ő. Ilyen fake hetero. De nem, nem fogunk ilyet elvállalni. Na, mindjárt folytatom a sort, és olvasom a Viber tovább, ne hagyjátok abba. Köszönöm szépen, hogy elárasztatok üzenetekkel. Megkeresem a következő nótát addig.

Na mivel végig pufáztam itt ezt az egész műsor, vagy zenét, így hát valamit megpróbálunk így élőbe összehozni, mint keverés. Gyanált azt mondja, hogy jön nekünk az NTFO 2018. május 8-a megjelenés, a Bandage Records 12045-ös kiadású zenéje, és az Esperanza EP volt, aminek meghallgattuk a múltkor az A oldalát, most jön a B oldal 1-es, itt van nekünk a Lux című nóta. Ez fog itt pörögni, fincsik is lazulós. Ilyen, hát lehet azt mondani, hogy minimál tech vagy dub tech cucc. Ja, itt van velünk, azt mondja, hogy Lovász Károly József is, Kárcsi barátom, annyit ír, hogy hello DJ Simon. Hello kedves barátom, itt vagyok is, kagylózok. Szép estét és jó adást kívánok. Nem, egyébként nem ilyen mély a hangja, de mindegy. És hozzáteszi, hogy oh yeah. Oh yeah, Karesz, hello. Jó kagylózást.

Míg itt becsobog a következő ütem, addig lesz már be is csapogott, akkor nem lesz, na jó, de itt van velünk Kolozsim is, úgyhogy lesz időm olvasni. Azt írja, hogy hello Tomi, kajak jó adit neked, a hallgatóknak pedig jó hallgatózást. Én indulnék akkor egy kis Fincsi Kajszi Pálesszel, indulnék akkor egy kis Fincsi, jó, jól olvastam, indulnék akkor egy kicsi Fincsi, na még egyszer, hülye gyerek. Én indulnék akkor egy Fincsi Kajszi Pálesszel, amit kaptam a munkahelyemen, a megtisztelés gyanát a munkámért. Inkább képész kértél volna, hallod? Adjon az ilyet. Hú, ez nagyon jó, azt írja. Tudom, ez is jó, mindig is jó, minden is jó. Hello, Imi, jó kagylózás neked is. Itt a velünk Reisinger Misi. Azt írja, Isten hozott, DJ Simon. Már itt fülel az egész kisváros. Bocsánat, nem így írta. Már itt fülel az egész kisváros. Jó estét mindenkinek, Err Misi. Hello, Misi. Jó kagylózás mindenkinek a kisvárosban. És persze, természetesen vannak ilyen hátulról beosonok, mint például Zsú is itt van. Talán ott van vele Sorci is. Van az úgy, hogy van az úgy. Azt írja, hey fit, a min fit a kongen, nyomjad a gyorsat. Gyúrósat, ja értem. Vagy az gyúrósosat. Most ezt hogy olvassam ki? Gyúrósat? Gyúrósosat? Gyúrósosat, nem, gyúrósat. Hát az gyúrós akar lenni, nem gyúrós. Van olyan magyar szó, hogy gyúrósat. De lehet, hogy gyúrós. Ja, gyúrós, ja, értem. Á, értem. Hát gyúrjá, vazze. Akkor gyúrjá, vazze. Na, gyúrjunk rá a következőre. Ez inkább szól majd a hetero barátomnak, mert tudom, hogy szereti az ilyen plum-plum-plum-plum, mizé Fincsi zenét. Főleg, amikor be lehet benni ilyen kis első erdős sétára. A következő zene, ismételtem megint a 2022-es, és nem fogom elmondani többször, nyári válogatás lemez az All The Dreamről. Egy darabig még biztos, hogy hallgatni fogjuk, hisz ez még csak az C oldal egyes lemez, vagyis a kettes lemez második zenéje. Érkezik, jön Obi, mint előadó. Obiről mit kell tudni? Semmit, mert nem ér semmit. Az okos tojás itten, úgyhogy Obi jön, az is nem Kenobi, sőt nem van is Kenobi, hanem csak simán Obi, és jön a Forest Walk, itt a Superen. Oh yeah!

Ródim is azt írja, hogy szia Simon, ez a zene különösen tetszik. Tehát még egyszer OB, két B-vel OB, és a Rainforest iszonyat jó szerintem is, kis elszállós. Itt van velünk Szilágyi Jánosné. Kati, ha jól tudom, még mindig a neved. Azt írja, szia Simon, ülök, hogy itt vagy, igaz eddig nem volt. Igaz eddig nem fogott meg a zenét, de kitartok. Őszinte tisztelőd, Kati. Nem tudtam én, hogy Kati. Hát én nem tudom, én úgy csápolok erre a zenére, hogy még. Iszonyat jó. A Bazsi az idén el van ájulva körülbelül. Sőt, írja is. Itt van Bazsi, sziasztok, szép estét nekünk. Szia Tomi. Hello Bazsi, ugye de jó, ugye de finom. És hogy vonósok vannak-e?

Házé is itt van velünk, küldött nekem egy képet. Az igazság, Házé, hogy hát körülbelül egy nagyítót kéne szereznem valahonnan. Úgyhogy Csikánó, egészségemre, de írd le, ami ott van azon a képen, mert semmit nem látok belőle. Ráadásul fehér alapon neonzöld betűkkel van leírva, én nekem. Hát köszi, de szívesen felolvasom majd, ha leírtad, baby. Itt van velünk Fritjó is, egyenesen Amerikából. Most nem tudom, miért szenyorozik, mikor nem így szokás hívni a másikat Amerikába. Bár mondjuk a bevándorló vízé vagy ilyen mexikói, akkor lehet, mexikói, akkor lehet az, hogy hello, szenyor, oh yeah, üdv a pocsolyából. Milyen pocsolyából vagy te, haló? Mondd, hogy itthon, vagyis otthon, ne hülye vagyok, otthon vagy magyarba. Csak nem, csak nincs annyi eszed, hogy ilyenkor oda mész. Na, Surcinek is elment az agya. A mákizés, mákos pálinkát issza, vagy ilyen likör. Fú, ilyen gyiknyálakat iszol. Surci! Rá se lehet ismerni. Kolozs Imi, Bazsit szeretném üdvözölni. Jó adit és szuper hallgatózás neki is. És azt írja, na más te, és fekszem le üres fejjel. Hát nem hiszem. Na, leírt a Házi, hogy mi volt ott. Azt mondja, hogy szia Simon bástya. Az apád tökét. Tologass a lemezeket, mint van a kocsiban a gyereket. De ma csapj oda, mert nem alszik rendesen a puja. Csak a techno... Csak a tekerő zenére, te kis buta. Azt mondja, a Dion Dish zene pénteken iszok veled. Egye fene, muchachos. Oh yeah. Na most jött meg... Na, mi ez itten? Mi ez a pitti pattogás itten? Ne szórakozzunk, kérem. Na, szóval itt van Fritjó, azt mondja, hogy good evening, Mr. DJ. Sorry for the confusions. Oh, yes, thank you. I was afraid you forgot where you coming from. Where you coming from. Meg néha úgy keveredjenként az angolt a svéddel, de nem baj, mert ő hasonlók a szavak. De azért mégsem hallatszik olyan jól, hogy fjúrtam vagy... 14. Hódi, mi az, hogy mákos pálinkát imádjuk? Hát nem tudom, gyerekek, nagyon el vagytok ferdőve a koti otthon, vagyis magyarba.

Figyelj, Bazsi, közben, hogyha már itt vagy, itt videócsetel egyébként velem, Bazsi, általában minden adás alatt itt ül mellettem videócseten is, les. Figyelj, Bazsikám, mutatom az ujjamat, megtisztítottam, hát pont nem fog látszódni, megtisztítottam a szikét, az élét.

Na, pattanjunk rá a következő zenére, ami nem lesz más sem, mint egy Buenos Aires-i DJ és producer zenei, producer duo, Santiago Piaggio és Tomás Zancaner. Hoppá, hoppá! Tessék ott maradni a helyünkön, és szépen viselkedni, és... Na... Majdnem. Ők a Nebula. Nebula, Nebula. Lesz itt Nebula nekünk mindjárt. Az zenéjük címe a Visionaries. A látnokok? Visionary. Lehet, hogy nem kéne mixelés közben beszélnem, igaz? Igen. Hú, menne is. De jön a boom, boom.

Azt írja nekem még Fritjó, hogy anyway. Kedden indulok Hungariba, lesz ott sok beba. Vagy baba, bubu, ba, ba. Az is lesz Fritjókám, remélem. Érezd jól magad majd. Azért ne felejtsd el vinni magadon a rádiót, tudod? A elemest, a izét, a tekerőset, az okolt. Basi azt írja, hogy szia Műkém, köszönöm. Cukor a zene, úgy. Úgyi, igen. Ha, látszott, biztos jó így kutymagolni, hát igen. Legfőképp ilyen. A Nebula Fakó az ilyen tiszta jam hamburger volt, igen. Hasonló volt, az mi az egyébként? Aha, Kolozs Imi már a második felesnél tart, azt írja Zsultikának, a Surcinak, te meg mákolj, te meg mákoljál, azt írja. Nem, hogy szólna, aztán Faimpál ezt intéznék neki. Hát figyelj, mindig elmondja, hogy merre jár. Ki kell csak állni az út mellé, azt mint a bicikliseknek tól így átadni, amikor arra jár.

na tessék, a tanultok itt is svédül is, azt írja a ház egyébként, hogy entligen, ilyen trévligon afkoplande kvell, men mikor a jörmé, fullstandit galen ilyen. A varför du går sådana ställen? Jag kom till Sverige, här finns ingen myggor. Jo, det finns in i skogarna och vitt vattnet, men här är lugnt faktiskt. Jag hoppas att du förstår mig. När man pratar på svenska, det är inte så lätt, det är inte så lätt, ja? Oj, här är jag så späckapod. Njomjad mig av svedet, oj. Addig még Házi leírja, hogy mit akar mondani, megyünk tovább a következő zenével. 2018-ban ugrunk vissza megint szeptember 18-a, a Bandage Music 12046-os zenéje érkezik, vagy kiadású lemeze, a Pacho című nóta, vagy Paco című nóta. Fincsik is. Hát ilyen minimál tech house, deep house lesz most itt megint.

Na most az a poén, hogy Hazy lefordította nekem magyarra, amit svédül küldött. Az igazság, hogy nekem nem kell lefordítani, és sőt, tudod mit? Föl se fogom olvasni magyarul. Én értettem. Nekem nem kell lefordítanod. Majd fogsz, beugrasz egy adásba, és elmondod.

Na jó, de mondjuk el. Szóval azt írta nekem Házé, ugye, hogy entlegen in trévlig ok ok av koplan de kvelle av koplan de kvelle. Az azt jelenti, hogy így, ahogy ő is írja, tényleg egy végre egy kellemes és pihentető este. És ugye írja hozzá, hogy menni még gonna hear me full Stanley the Golden ilyen, hogy de a szúnyogok megint teljesen az őrületbe kergetnek. Hát, hogy magyarra akarnám fordítani, amit te írtál, nem teljesen így van svédül, vagyis svédül magyarra, de igen, mégis erről van szó benne. Tessék rendesen tanulni.

Hozzáteszi, azért, hogy igen, fasz a svéd beszéd, de néha magyarul is hibás a beszéd. Szóismétlés van, házi, az nem jó, a rímnek nem jó. Surci a diszlexiás, te pedig a terápiás. Azt mondjam, szereti maga az olimpiát. Milyen piát?

Itt a következő zene, megint jön egy páros. Az egyik fele a párosnak Julian Matthew, egyenesen Ausztráliából. Ő Drasso. A páros másik fele Bonafide, alias Marko Milešević. Milecevic, bocsánat. Ő ugye a szerbiai csávó. És ugye Bonafide néven hozza a fincsi zenéket. Az ő közösük, közös gyermekük neve Vase.

Szabó Zsiminek elborul mindjárt a szekér. Figyelj, szerintem nem kell annyira szipákolni gyorsan a dolgot. És ránézem az órára, egyelőre 45 perc telt el. Az 45 perc alatt a harmadik felesnél tartott, abba baj lesz, more. Lehet azt mondani. Akár, hogy jaj, megkap a félütörzsé, állít meg a bazdmegre. Szerintem inkább úgy lassítsunk le. Amúgy is a zene sem olyan gyors, nem kell hozzá annyira, szerintem. Hódi, mi azt kér tőlem, hogy szól, akkor holnap mikor lesz a beugród. Hát az van, hogy holnap ugye ez a parádó hutai, vagy parádói, parádés hutás dolog lesz a dokiéknál. Egy ilyen kis igazi szuper DJ rádiós műsorvezetők, összeröfenők, nyárzáró, vagy ilyesmi, nyárvégváró partia. Én nem tudom elmondani teljesen pontosan, hogy mit várnak attól az adástól, de ugye ott lesznek, hát most nekem puskáznom kell, mert nem tudom, hogy ki lesz ott, de vagyis pontosan ki lesz ott, vagyis tudom, hogy ki lesz ott, csak pontosan nem tudom, hogy ki lesz ott, de mindjárt puskázok, és megnézem. Azt mondják egyébként, ez a legjobb rész, várjál, figyelj!

Szóval azt mondja nekem Hódimi, hogy erős, holnap erős napja lesz a Dokinak. Egész napra ugye kettőtől, ha jól tudom, vagy nem tudom hánytól vannak beírva pontosan. És hát az van, hogy azt a nevet adták neki, hogy Mátrai Borzas, nem, mert az más. Mátrai Nyárzáró. Már nyárzáró. Mátrai Nyárzáró. És ott lesz a nyárzáron a Kukori bácsi, DJ Smog, Fire, DJ Surci, DJ Csabi, és hát Dr. Tom, mint házigazda. A Zsú is ott lesz egyébként, azt írja. Ilyen háttérből, ilyen Sunyin ideírta, hogy ő is ott lesz. Úgyhogy ja. Így lesznek ők, de nem sorba, adásba, holnap akár hány órától, itt a szuperem. Ez írja, hogy értettem, tanulom, svéd leszek, fát nevelek. Kelő nappal én is kelek, a nagy turót holnap laza leszek. Hogy mit csináltál? Sikrejtiti, vagy valami ismi. Itt van velünk a kedvenc figurám is, a pálcika emberben robbant ide rendesen a Viberre. Azt írja nekem, szia, DJ Simon, nagyon szuper pénteki adit. Megint nem tankozó, vagy mi van? Itt van velünk a jamaikai Nándi. Írja nekem, szia Simon, az olyan bizonytalan vagy nem? Hát dehogy nem. Csak nem tudtam itt a dolgokat pontosan. Na figyeljünk, megyünk tovább. Ami nem lesz más, a következő zene, mint megint a Pondbox. És hát ugye a Pácsónak van egy B-oldala is. A Pacho B oldalának a címe a La Rica, vagy La Risa. Menni fog ez, ha gyakorlott, Tomi.

0: Odébb azt, hogy akkora szívritmus legyen velük.
1: Hát ott vannak páran, akinek tűzé lehet, hogy ki is hagy majd. Annyit fognak ottan fürdeni, lehet azt mondani, fürdeni, ugye. Medencés buli lesz. Hát azt mondja, holnap ott lesz az Otto, a Tototo. És a tárátátá, tárátátá. Jó, oké, házi. Jó.

Na, rabogjunk tovább, akkor jön a Summer Sample 2022 e oldala, a harmadik lemez első zenéje. Jön Valdovinos és Behind You, egyenesen Argentinából, Buenos Airesből érkezik a csávó Vladovinos. Bocsánat, Valdovinos. Hülye gyerek, nem baj. Szóval a Behind You Lucio Consoloval közösen hozták létre ezt a fincsi zenét 2022-ben.

2048-nál járunk, jön nekik is egy ilyen kis válogatás lemezük, és arról is az AO-dal egyes. Jön Sasha Dive egyenesen Németországból, és érkezik a sötét éjszaka, a Dark Night, itt a Private Nightban, itt a Superen. És ha egyszer 9 óra van, akkor ismételten szeretném elmondani, hogy üdvözlök mindenkit, hogy szoktam ezt csinálni, jó mondani, hogy izé, vagy mi, olyan így, hogy megint olyan bizonytalan vagyok, ugye, vagy mégsem. Ja de, szóval ismételten szeretnék üdvözölni mindenkit itt, a Super DJ Rádió, ez itt a Private Night DJ Simonnal, azaz velem egészen 10 óráig, majd aztán 10 órától senki sehova, hiszen hát megyünk tovább élő adással. Jön, tudjátok mi lesz, visszajött, megérkezik, és már megint hozza a fincsi kis vonatot, jön a Express, itt a Superen, jön Kőszegi Gabi barátom, az éjszakai bagoly, és pakolja nektek a talp alá valót egészen éjfélig, úgyhogy senki sehova, oh yeah!

Na menjünk tovább, és akkor legyen egy kérés, egész ideig ezt kerestem. Azt mondja, Kolozs Imi azt mondja nekem, hogy a Tiestortől a Beautiful Things. Ha engem az, hogy ilyen izé, a budaitól a Stervészít Ragerbe szindrómába szenvez bátya. Tudod, a Tiestónak soha nem volt Beautiful Things, vagy Things egy című nótája. Az az Endain volt. És esetleg volt hozzá egy Tiesto remix. Ja nem, az sem volt az. Hát nem tudom, hogy te hol jársz, bátya. De az van, hogy Tiesto is a Gabriel and Dresden Unplugged remixet játszotta a Beautiful Things-ből, amit az Endain lenyomott, vagy is csinált. És egy Tiesto játszotta le. És azt írja, hogy ez nagyon idevaló, meg izé, meg blablabla, meg a ho-ho. De figyelj, Imikém! Csak már jó fej vagyok. És a Magic Music, vagyis Magic Music. De Magic Music, lehet mondani azt. Hozott egy iszonyat jó zenét 2003-ba. Na persze nem ígérem, hogy az eredeti jön, mert az hülye hangzana itt most ebben a felállásban. De jön egy T-Formation remix. Oh yeah. A Beautiful Things-ből tessék. Egyet így ad. Kedves egészségedre, Kolozs Imi. Oh yeah, itt az Uberen. And then here's our beautiful things. Thanks. És mindenkit megkérek most tisztelettel, nagy tisztelettel, hogy a Fibert használjuk mindenféle írogatást jelent. Minden mást csak adás után fogok olvasni, csak így mondom így előre és utólag is.

Gáza írja, hogy kedves Imre, egy jó tanácsa lassan iszol, de tovább bírod. Iszom én is veled. Én a rövidet. Tudszám ez mit kérek egészségünkre. Nyomjuk, mint süket. Micsoda? Nyomjuk, mint süket a dumát. Ki lehet ebbe valami hibát? Ahol senki. Ha nem gond, nem nézem végig, Gázi, nincs rá ilyenre időm. Hát valaki puncsol, igen. Odi mi azt mondja, a péntek Night Viber, Night Fever. Oh yeah, így van.

És előre elmondom mindenkinek, hogy a hétvégén én nem fogok jönni. Mindenki örüljön a hétvégének nélkülem.

Tisztelt hölgyek, urak, itt van a következő, vagyis éppen már egy pörög. A következő zene. Andy Waldman, alias Alfredo Trevino, egyenesen Mexikóból, Mexikóból érkezik a csávó, és közösen létrehozott egy dalt egy ausztrál csávóval, Liam Seekerrel. A zene címe az Eudaimonia. Oh yeah. Fincsi, Fincsi. 2022.

pattanunk rá a következő 2019 márciusi zenére. Jön Frink. Érted? Nem a Fing jön, hanem Frink. Francisco Javier Montoya Pedraza. A DJ zenei producer hozza nekünk a Vega című nótát ide a Superre.

Figyelj, Kolozsi, mi majdnem eltaláltad. Már nem tudom, mi az, hogy Tria Baile. Lehet, hogy az a Tribe akart lenni. Ezt nevezik igazi tech house-nak a minimállal keverve, tehát minimál tech house. Oh yeah. Csak a szuperen.

Ez a mi korszakunk zenéi? Hát lehet azt mondani, 2018 is a mi korszakunk volt. Ja nem, ez már 2020, vagy hogyan volt? Azt mondja, hogy igen, 2019 március, majdnem eltaláltam, de te is. Így együtt, közösen. Na nézzük a következő zenét. Ugye van nekünk egy Gregas kollégám, Gregas néven. Iszonyat jó zenéket játszik a csávó, mindenkinek ajánlom egyébként, hogy hallgassátok, amikor ő van. Olyan egy rugóra jár az agyunk, lehet azt mondani. Viszont én most hozok nektek nem Gregaszt, hanem Grebaszt. Nem is, nem én akartam ilyen keményen mondani, mert igazából Grebasz Joaquin, vagy Joaquin Correa egyenesen Buenos Airesből érkezik majd a csávó DJ, és figyelj, ilyet azért nem sokszor hallasz a Super DJ Rádion, amikor azt mondom, hogy DJ, zenei producer és divat tervező Joaquin Correa Buenos Airesből, lehet utána nézni egyébként. A csávó mindenféle ilyen hip-hop meg szihaledikus rock dolgot hozott létre még fiatal korában, aztán áttért a jó zenére, lehet azt mondani. Olyannyira, hogy jött Faka Oren. Milyen hülye nevet nem lehet hallani. Szóval Faka Oren, aki Facundo Ornettiliani, már ők sem lehet kimondani. Az a lényeg, hogy 96-ban született még ő is Buenos Airesben. És szintén DJ és zenei feltaláló, lehet azt mondani. Az Ambiencia című nótát hozták ők ketten, egészen pontosan 2022 nyarán. Na ez jön most itt a Szóperen, figyelj!

Rita is itt van velünk, házi párja, azt írja nekem, hogy szia Simon bácsi, ha már Puncsolnak játszottál zenét, ha Puncsosnak játszottál valami zenét, akkor mi is kérnénk egy a 32 éves lettem én című zenét, mert Miskolcon eltanácsolt az egyetem. Na megnézzük, mit tehetek. Valamit tehetek? Lehet. Hisz. Csecsebecse.

Addig is még megtalálom, mert a Wooly Cyber bekapcsolta az agyát, jöjjön egy német zenei produkció.

Na, de csak már jó fej vagyok, és tényleg Wolitzer báv is vagyok. Azt írja a hetero barátom is, de hogy jó lesz. Hát akkor legyen jó, meg jó estéje mindenkinek. Na, mert azért miért ne? Én is szeretem természetesen, Andrew Boy. És a szóletős nap az meg. Majdnem kimondtad, hogy születésnapodra. De ilyen születésnapomra cím nóta József Attilától. Jaj, na ez jön most itt a szuperen. Tessék, házé, tessék, Rita. Örülünk, örülünk, örülünk együtt.

0: Kázé azt írja, hogy ó, Simon, ez annyira Robi, rendesen pityogni kezdtem. Végre egy kis Wurlitzer zene. Hát a kő, szíved egy igazi tejfölös lángossá vált. Szipi-szopi 30 fok. Jó van, de Ázi, ez nem szelel. Vagy elszelelt?
1: Oh yeah. Na hallgassuk.
0: Hogy írta ezt József?
1: Fatilla.
2: Két éves lettem én, meglepetése költemény, csecsebecse ajándék.

0: melyel meglepem-e kávéházi szegleten magam. 32 éve elszelelt, s még havi 200 sose telt. Hazám, hazám. Lehettem volna oktató, nem így töltőtől koptató szegény. De nem lettem, mert Szegeden eltanácsolt az egyetem fura.
1: Ura.
0: Intelme gyorsan nyersen ért, a nincsen apám versemért, a hont kivont szafjával.

játszol, bakker! Te Surci, péntekenként nem szoktál hallgatni, az a probléma szerintem. Vagyis ott kezdődik a probléma. És hogy ez mikori kiadás? Hát gyerekek, utána nézek. Megmondom őszintén, magam sem tudom, de valamikor 2000 környékén jelent meg.

2021-ben jelent meg Andrew Boy és Dennis Clark közöse a Hello lemezen. Tudjátok, az A oldal Hello. Hello. Újra itt vagyok. Mint Kovács Ákos, majd a B oldalon ott van a születésnapomra. És a B2 a valami véget ért. Na de ezek most nem fognak lemenni, azt tuti. Mert majd lehet azt mondani, hogy svédül színere. Szóval 2004. Encsike azt írja, hogy na is, jó estét kívánok, tessék mondani, ez a szuper DJ kívánság műsor, kívánság kosár este 8-tól 10-ig. Igen, akkor szeretném kérni a Pindrop Corporate Entertainment című zenét, és küldeném sok szeretettel kedves DJ, D-Kedvenc DJ-mnek, Simonnak. Puszcsika, Encsike, hát az én múltkor, vagyis a legutóbbi adáskor volt ez a zene, úgyhogy most biztos nem lesz, ne haragudj meg, hát ugye péntek van, és hát azért mégiscsak az én zeném hadd menjenek, ha már egész nap dolgoztam, izzadtam, mint a barom a melóba, és úgy nagyjából tele is volt mindegyik tököm, már bocsánat, az egésszel. Hódi mi azt írja, a kicsimi vagyok, köszönöm, mert ezt a zenét kaptam születésnapomra, így van, Imikém, tudom, kicsimike, tudom, küldtem neked annak idején, jaj, de rég volt már, ugye? Ha nem, tegnap volt.

vezető előadó, a D-Note egyenesen Angliából érkezik, és hát mindenféle zenei stílusban otthon van a D-Note, de azért itt van velük, vagyis vele Lee Bridge, a Lost Desert-tel körültve, és hozza a zenét a The Garden of Earthly Delights című

Kati azt írja nekem, Szilágyi Jánosné. Kati azt írja nekem, kérném az Ákost, ha már kívánság műsorban. Ajaj, most az a bajom az Ákosra, hogy az sokkal gyorsabb, mint ami éppen szól. De meglátom, hogy mit tehetek az ügy érdekében. Egyébként tudjátok, a háttérben tudjátok, ki jelentkezett be hozzám ma. Az éjszakai bagoly, a Night Owl. Úgy bizony, Kőszegi Gabi, készen áll, startra készen áll. Nem sokára érkezik, itt a Szuperen. Oh yeah, a Bagoly Express indul. Házi azt írja, még egyszer mondanád, szédül, csak mert tanulom. Dender svenska breathingen är intressant. Men jag är helt såld på det. Som en zigenare unge på en karussel. Te állat! Jó van. Hát igen, Rita meg Házi elindították a lavinát. Soha többet ilyet pénteken ne tessék ilyet csinálni. Pénteken az van, hogy én kifújom a gőzt, akármilyen adásra is készülök, vagy éppen nem, mert ugye ezeket a zenéket szoktam hozni, hogy éppen pörög. Oh yeah. Ne tessék kérni, ez az én estém, én kérek mindig. És nem csak elnézést, hanem zenéket is. Saját magamtól, magamnak, nektek. Aj, Kati azt írja nekem, és viccen kívül mondom, hogy te vagy az est legjobb pasia. Ha, ha, ha! Ez az, baby! Oh yeah!

0: csípő nagyon ki van tárva.
1: De régen láttunk már ilyet, igaz? Vagyis én, na de mindegy.

Kérhetek egy jó mulatos vagy cigánynótát? Hogy a bánatban, de mindjárt jön. Kell kicsit várni, testvérkém.

Na hát azon, hogy nem tudom, Encsike valami azt érte, hogy miért, nem tudom, hogy miért, de azért, mert. És hát azon, hogy picit, nagyon picit majd, remélem hallgat. Az éjszakai bagoly, hogy nagyon picit bele fogok nyúlni, de csak, vagyis, szóval bele fogok csúszni. Megint ő van hátul, mögöttem, de én csúszok bele, most ezt nem értem, hogy van. De csak azért, mert lejátszom tényleg a kérést, de ez az ócsó, és... Többet ilyen nem lesz. Úgyhogy zárózene gyanánt érkezni fog akkor Andrew Boy és Dennis Clark közöse 2004-ből. Na nem a valami véget ért, hanem a Hello. Hello. Ha már Kőszegi Gabi barátom tegnap este visszatért, akkor legyen neki meg Katinak. Hello. Hello. Egy igazi trance lehet azt mondani. Progressive House 2004-ből. Na figyelj, mindjárt jön.

A tisztelt hölgyek és urak! Én ezzel a dallal szeretném megköszönni mindenkinek, aki ma este itt velem tartott a Super DJ Rádión. Hát ez volt a Private Night DJ Simonnal, azaz velem, itt senki sehova. Érkezik hozzátok az éjszakai bagoly, a Night Owl, és az ő jó kis műsora, a az éjszakai express járat. Kőszegi Gabi jön egészen pontosan 6 perc múlva, meg egy kicsit.

mindenkinek. Ahogy szoktam mondani, késsok a hölgyeknek, puszi a lányoknak, meg egy hatalmas pacsi az uraknak. Mikrofon is a lejátszó mögött szerint jó magam, Kőszegi Gabi. Bízsi Simon barátomnak köszönjük a nagyszerű két órát. Tomikám, hogy 9 óra magasságában olyan zenék szóltak, hogy az autó hangszóróinak igen jót tett. Dübörgött ott minden, kérem szépen. Na de a folytatásba. Egy kicsit más stílusra érkeztem hozzátok. Az első órában dancelünk. Második órában meg majd trendszelünk. Van egy Viber számunk is, 3670-4595-995. Van kedvetek, megerő az újakba, akkor elő a Vibert, aztán menjenek az üzenet csaták. És csak annyit mondok, hogy mindenkinek jó szórakozást. A mai időutazás pedig 97-től kezdődik. És akkor majd szépen haladunk felfelé. Elsőként itt is van velünk Crash és a Jellyhead.

Kedves baglyok, hihetetlen, hogy mennyire repül az idő. Augusztus közepe, augusztus 14, Skóciában hamarosan kezdődik az iskola. 17-én itt beindul az élet. Viszont addig mi is itt vagyunk a szuperen, itt az éjjeli baglyokkal. És nyomassuk ezerrel. Amint mondtam, igazi 90-es évekbeli klub hangulat. Azon belül is a dance vonal, Planet Soul és a Look Into My Eyes. Egy régmúlt kedvenc.

Hamarosan nyílik a bagolynapló is. Megnézzük, kik azok az éjjeli baglyok vagy pillangók, akik itt vannak ma este velünk. Elsőként köszönteném Nagy Zolit, aki a tóparttól hallgatja a szupert. Minden igaz, akkor a botot figyeli, meg várja a kapást. Kedves Zolikám, reméljük, hogy ezekre a zenékre majd megjönnek a halak. Zoli egyébként annyit ír, na akkor induljon az éjszakai járat. Kedves Zolikám, felszállásra készen.

kedves bagyok a folytatásban, pedig az a szitu, amik az első randizók ugye randiznak, aztán a fiú mondja a lánynak, az én szerelmem az az igazi, mármint feléd nézve, my love is for real, és ők nem más, mint a Strike formáció. Egy igazi klasszik, ez is kérem szépen 97-ből.

és akkor nézzük meg, hogy ki volt a második Viberező. A második megálló nem más, mint Erdélyi Herdő Szent György. Köszönteném a drága is a családot. És Istink pedig annyit ír, csodás szuper estét kívánunk neked, kedves Kőszegi Gabi. Innen Erdélyből, Herdő Szent Györgyből. Az is a család már nagyon vár téged, örülünk neked. És persze felszállásra készen indulhatta Bagoly Express. Örülök, hogy itt vagytok. És természetesen üdv az első osztályon, ahhoz egy szokott lenni. Harmadiként pedig barátos ném, Oroszlányból Gedeon néni, azaz Maskási Szilvi, a Bagoly segéde. Aki csak annyit ír, üdvényeli Bagoly úr, veled vagyok. Kedves Szilvikém, örülök, hogy itt vagy.

10 óra 18 perckor. Szintén maradunk ezeknél a klasszikus dance dallamoknál. A hölgy pedig nem más, mint Lisa Marie. És ez a Keep on Jumping. Közben egy újabb pár Viber üzenet. Köszönöm Kolozs Imit is. Annyit ír, szép jó estét. Már vártalak nagyon szuper jó adit és nagyon nagy ivászatot. Imi azt írja, most Heves megye Ostoros. Hallgatlak egy kemény meló hét után. És egy jóféle kis kajszi baraszkal köszöntelek téged, Gabi. Hát Imikém, köszönöm szépen ezt a nagyszerű köszöntést. A menüt illeti. Nálam a jó öreg Smirnoff beköszönt egy kis Pink Lemonade-del.

Aztán a hallgatók között köszönteném a mi drága Putyer Lajosunkat is. A könyvt ír szép estét, DJ Gábor. Szia, kedves Lajos. Örülök, hogy itt vagy.

aztán köszönteném az én palacsinta készítő barátomat is, azt a bizonyos lekvárosat, aki nem más, mint Csörgő Zsolt Zsoca. Szevasz, Zsoca! Remélem, hogy a sátoros buli jó sikeredett.

Drága baglyok, robogunk is tovább. 10 óra 21 perckor. Elhoztam nektek a következő formációt, ami nem más, mint a BKS. És ez a For Your Love. Egy újabb Viberes. Köszönteném Husztyam a Zolinkat is. Aki annyit ír, jó adást kívánok én is, üdvözlöm a baglyokat. Szia Zolikám, megtisztelő, hogy itt vagy. Hatalmas pacsi neked. Köszönteném házénket is. A könyvét írod, jó adit. Valamint kaptam egy gyönyörű bagyot is. Most már elég szép bagot gyűjteményem van. Hála házének. Hatalmas pacsi neked is, házé.

És igen, kedves baglyok, repül az idő. 10 óra múlt 26 perccel. Következő előadó pedig nem más, mint Boris Dagos. És a Keep Pushin'.

0: call me into the real to real.
1: In a reggae Spanish style, all the time.
0: Sabor latino, ya tú sabes aquí. Sabrosura.
1: Sí.
2: És kedves baglyok, Boris Dágas után itt van velünk a Real to Real és a Matt Stammen. És a Move Like a Deer-re.

köszöntenék egy újabb Viberest is, aki nem más, mint Kozic Nándorunk. Az Izzi pedig így szól. Szia Gabi, jó adás, sok fület. Már nem vezetek, úgyhogy egy jó sör mellett fülelünk. Üdv mindenkinek. Jamaikai Nándi. Kedves Nándikám, ez a legjobb pillanat, amikor az ember elengedi a kormányt. Jön a megérdemelt söröske, aztán meg persze a chill. Örülök, hogy itt vagy, és jó fület neked is.

aztán köszöntenék egy olyan Weinberest, megérkezett Jobbing, aki ma azért időben elkapta a vagonjáratot. Szia Gabi, hűvö bagyoknak! Megy a fülelés, csatlakoztam a járatra, és persze jó péntek estét mindenkinek! Kedves Jobbing, örülök, hogy ma időben csatlakoztál!

tehát kedves bakjok, amit említettem nektek, az első órában ugye megvolt az a bizonyos dancesedés, második órában azért kicsit megpörgetjük itt az ütemeket.

miután a minibar ready, azaz készen áll. Itt van velünk Dahul és a Love Parade. Előtte itt volt Kádok és a Night Train. És egy pár újabb üzenet innen a Viberről. Megérkezett Dianoszki Rita is, a főpék, aki annyit ír. Csópolom a kacsóját, meggyüttem, hazaértem a pékség világából. Puszi mindenkinek, hoztam kenyeret, azt mondja Köll. Azt mondja, hogy van kifli is, meg zsömle is, a kis fonott. A kedves Rita, nyitom az ablakot, aztán passzold. Szerintem a többi szuper bagoly se veti meg ezt.

Aztán köszöntenék egy újabb Viberest is. Itt van velünk a Pékek Pékje. Méghozzá Platán Pékségnek az egyik jeles tagja, Marosi Bence. Sziasztok, szép estét mindenkinek! Szia, kedves Bence, örülök, hogy itt vagy! A kollégának pedig hatalmas pacsantás a Juhász Istinek.

folytatásban pedig nem más, mint Nalin Kane és a Beach Ball. Közben megérkezett Encsike is. Halihó, szia drága Kőszegi Gabi! Sziasztok, éjszakai baglyok! Encsike gyerelléti FIPA, bocsánat a késés miatt, de amúgy füllelek már a kezdés óta, csak pöttyögni nem tudtam. Ugyanis nemrég értem haza a konditeremből. Úgyhogy én még csak a kis turmixomat fogyasztom. Szép estét mindenkinek, meg jó zenehallgatást! Tegnap adás nagyon állat volt, Gabi, puszcsika Encsike! Hát szia, drága Encsi! Amint olvasó, akkor az energiabomba megvan. A gym után egy kis laza chill. Örülök, hogy itt vagy, és nagyon jó fülelést kívánok neked. És az energia Turbixhoz pedig, hát egészségedre. Remélem, hogy lesz benne valami muníció is most már.

drága szuperek, mivel mi emlékeket idézünk. Ismét akkor itt van egy újabb emlékidéző. Ahogy Kolos Jimmy írta, Let's come to the beach. Igen, Imikém, ezután pedig akkor egy kis Grease. Mégpedig a Grease 2000. Three Drivers. És ahogy Jimmy írja, Bessa Behu.

üdvözölném Rumi Gyuriékat is, aki azt írja, vagyunk mi is szarvason, Peca Móló. Sziasztok, hatalmas pacsi nektek! És jó kapást, vagy ahogy szokták mondani, görbüljön!

kedves baglyok, vissza 98-ba! Energy 52, na meg a Café Del Mar! Ugyanis mi emlékeket idézünk. És egy újabb Viberes. Köszönteném drága Frityónkat a tengeren túlról. Gabika, nagyon jó, hogy vagy. Nagyon nyomos, mert itt a banda. Kicsit bulizunk. Thanks a lot, sir. Hello, Frityó. Welcome to the Super DJ. And a big welcome to your friends as well. Kaptam is egy képet. Frityóéknál kezdődik a buli. Remélem, hogy akkor ezekkel a dallamokkal én is hozzájárulok egy kicsit, mármint ahhoz a bizonyos parti hangulathoz.

11 óra, kérem szépen! Energy 52 után itt van velünk BBE, 7 days and a week. És egy üzenet Encsitől, kaptam egy képet, a Biotech USA, jó kis muníció betöltve, bár azt írja Hegi mindenkinek, ebbe sajna nincs Smirnoff.

Macskási Szilvés írja, felébredtél, már kezdtem aggódni. Szilvikém, az az igazság. Ma olyan péntek esti chill van nálam. Viszont ahogy jön a vodka hatása, úgy azért kezdünk majd átmenni tényleg a bulisabb részbe is.

így van, kedves Imikém, a szakavatott fülek. Imi egyből írja, Body Shine. 3-in-1, Billy Hendrix és a Body Shine csak itt.

Jopi azt írja, kibaszott jó a muzsika, Gavi. Hát örülök, hogy bejön. Valamint köszönteném Reisinger Misinket is. Hello, hello DJ! Ez már a Bagoly Loki. Üdv Misi! Hát szia Misikém! Örülök, hogy itt vagy. Kezeket a magasba! Hadd szóljon!

Egy kedves bakjok. 11 óra 11 perc. Elhoztam hozzátok Southside Spinners-t és a Love Struck-ot. Előtte pedig itt volt Mr. Jack és az Only House Music. Jaroszki Ritánk annyit ír nekem, nagyon jó kis zenék, ügyes vagy. Kedves Ritám, megtisztelő, köszönöm.

És amint látom, Kolozs Iminél is terül-terül asztalkán van. Pilsner Ulkner! Kedves egészséget, Rémikém!

kedves baglyok, 11 óra 17 perc. Tiesto bácsi után itt van velünk DJ Disco és a Dutch Sound. Közben engedjétek meg, hogy üdvözöljem Ignász Gyuri barátomat is. Szia kedves Gyurikám, igen megtisztelő, hogy hallgatsz. Hatalmas ölelés. És remélem, hogy hamarosan meglátogatsz minket majd itt Skóciába. Sok szeretettel várunk. Aztán itt van Encsi üzenete is. Kibebaszott jók a zenék, Gabi Bagoly. Erre valamit csak nyitok. És kaptam is egy képet a Mojito Classicról. Kedves Encsikém, tudod, hogy kell élni? Csapos létedre!

És ahogy Nagy Zoli írja oroszlányból, igazi katzene. Zolikám, hangerőt a maximumra. Szaggassa a dobhártyákat.

kedves bagyok, 11 óra 20 perckor egy kis Venga Boys, na de ez nem a megszokott, ez nem az, ami a rádióba szokott menni, ez bizony a Superfly, egy jó kis All Out Buses Q Remixben,

És ahogy Drága Ise Isti írja, pontosan ezért lettünk baglyok, mert itt van minden, ami a fülünknek kell. Kedves Istikém, örömmel olvasom ezeket az üziket.

figyelj, fülej, jön a következő mókolásom. Annyit mondok csak, hogy Sarah McLachlan. Figyelj, fülej.

és akkor kedves bakjok, Sarah McLachlan, Delirium, és ezen már mind a Silence. Tiesto nagymester kezei alól került ki a remix.

Istink pedig annyit ír nekem. Kedves Kőszegi Gabi, köszönet a zenei csodákért. Istikém, részemről a megtiszteltetés.

Remélem, hogy még emlékeztek erre is. Tiesto bácsi és a Traffic. És a Viberünkkel, mint megtudtam, Koló Zsíminek a kedves családja is nagy Tiesto fan. Azt írja, Tiesto tetkő volt a lábszáron. Így van, Ibikém, mekkora zene, ugye?

időközben befutott a Platán Pék is. Itt van velünk Juhász Isti, aki annyit ír, szia barátom, sziasztok baglyok! Megérkeztem az állomásra, felszállási engedélyt kérnék. Puszcsika Pistike, ja is itt Bencének és Márknak. Hatalmas pasi Istikém! Grooveyard és a Mary Go Wide. Az egyik kedvencem, igazi parti zene. Mindig eszembe jutottja a két lököttet, Kevin és Perry, a csúcsra tör. Igazi ibigai feeling. Welcome to Ibiza.

és egy cuki üzi Nagy Zolitól. Azt mondja, ne is folytasd, kezdem szarul érezni magam hangerő nélkül. Hát Zolikám, hál' Istennek nekem ebben nincs probléma. A füles maximum hangerőn dübörög.

És a folytatásban a No Good, ez nem más, mint The Prodigy. Hatalmas szeretettel üdvözölném Gyurinkat is, egyenesen Dombovár Cityből. Szia, kedves Gyuri! Hatalmas megtiszteltetés, hogy itt vagy. Remélem bejönnek neked ezek a kis jampi dallamok. Igazi 2000-es évek. Amolyan kezeket fel a magasba, típus. Ereszd el a hajamat, féle.

folytatásban pedig Grooveyard után a Future Breeze és a Why Don't You Dance With Me. Közben megtudtam, hogy Gyurink ügye Watfordból jelentkezik. Hatalmas pacsi akkor a Watfordiaknak is. Feliciánnak és a kedves családnak. Kedves Gyurikám, tudod? Csak egy óra repülő út onnan Watfordból ide le Aberdeenbe.

És amint látom, Nagy Zoli barátom is peca közben halagatja itt keményen a melódiákat. A kis bluetoothos hangszóró keményen dolgozik. Igaz, hogy csak 40%-kal mehet. Na de, a lényeg az, hogy ott van. Kedves Zolikám, reméljük, hogy jobban kapnak majd a halak ezekre a dallamokra. Főleg, hogyha azt a hangerőt egy kicsit majd feljebb tekerjük.

hogy Macskási Szilvi Mirja. Azt mondja Gabi, gondold át azt az engedélyt az Istinek. Kedves Szilvikén, majd még meggondoljuk. Juhász Isti hoz nekünk majd akkor abból a jó kis barackos rétesből. Az engedély akkor majd megadva.

Én csak a serre, meg a házira esküszöm. Főleg, amikor ilyen zenék szólnak. Ez Zolikám. Köszöntenék egy új éjszakai bagyot. Itt van velünk Feliciánunk is. Egyenesen Watford Cityből. Aki annyit ír, szuper a muzsika, Gábor. Igazi tehetség vagy, ide repíted a régi szép időket. Nagyon örülök, hogy itt vagy. Hatalmas pacsantás. És arra kérlek, hogy Gyuri barátommal kocincsa helyettem is.

Hozzá itt van Jobbing üzenete is. Igazi klasszikusok szombat estére. Jók ezek a mókolások, Gabi. Figyelj, fülej, Jobbi, jön a következő.

aztán Kolozsím is írja, én imádom az ilyen zenéket. Így van, Imikém, ezek voltak az igazi zenék. Aztán Imi azt is írja, na, fel lesz kivégezve. Soha többé nem iszom. Remélem, Imikém úgy gondoltad, hogy nem eleget.

És amint látom, a platánpék barátom se tevékenykedik tétlenül. Aranyfát szárna kézbe. Juhász Isti azért tudja, hogy mi a jó. Igazi szlovák, eredeti aranyfácán.

és ahogy Felicián írja, egészségedre remélem van kivel kocintani. Kedves Felicián, virtuálisan kocintok itt a baglyokkal. Család többi tagja most már fenn van, aztán alszik szerintem. Egyedül én vagyok az éjszakai bagoly. Vodka és pink lemonét kitöltve, igazi öblös parasztos pohárba, az amolyan fél literesbe.

és Silicon Cell után ismét egy újabb kedvencem, egy igazi 2000-es évekbeli nagyterű sláger, The Original és az I Love You Baby. Na figyelj, fülelj, hogy is volt ez?

Drága Gyuri barátom is küldött nekem egy képet a Viberünkön. 3670-45-95-995. Jó kis temesvári. Istenem, de jó is volt. Együtt ittük Gyurikkal, ott Kovásznán. Jó kis temesvári sörecske.

kérem szépen, Juhász Isti le van cseszve. Kocskás Isti azt írja, Histi, Harai Fácán. Hát hogy lesz így nekem túros, barackos, rétes?

kedves bagyok, remélem, hogy emlékeztek erre is. Don't Know Me és a Your Body. Ez volt az a zene a diszkóba, ahogy szokták mondani, az alákeverős. Mindenki érezte az ütemet, főleg pár pohár után. Mondjuk ezekre a dallamokra nem volt nehéz. Igazi csipőrázos volt ez, kérem. És itt van egy üzenet. U.S. is ti azt írja. A Pencének üzenem, hogy megfagyok a teraszon a hideg sörtől, úgyhogy táppénzkapitány leszek. Hát amint látom, Istikém, akkor te otthon, a srác pedig ott a fékségbe. Kedves szívikém, ahogy szokták mondani, a pékek keze legyen áldott. Készüljön az a túrós barackos.

És ugye a péntek esti humor sem maradjon el. Gyuri barátom azt írja, a világon mindenütt az alkoholizmus betegség. Csak nálunk kérdik meg, hogy miért nem iszoltam beteg vagy.

És ahogy Kolozs Imi is írja, na végre! Kérem szépen, Ton Novi Your Body után, itt van velünk a Nine Toes és a Finder. Aztán Bence írja, mi is nagyon fázunk itt a fékségbe a hideg szódától.

hatalmas pacsim, a németországi betyárnak is, Edekás Zsolti barátomnak, a könnyit ír nekem, morzsi, morzsi, kedves betyár barátom, még vagyok, nyomatjuk itt a nagyszerű house dallamokat, csak is a 2000-es évekből, Nine Toes és a Finder.

Nine Doors után pedig itt van egy újabb klasszikus, Mr. Michael Gray, és The Weeknd.

kedves Marosi Bence, meg is jött a válasz. Juhász Isti főpék annyit ír, azért maradt hideg szóda, mert nem volt idő mindig, annyit dolgoztam. Kedves Istikém, szakad a plafon! Hiába kérem szépen, a kemény munka. Na meg az aranyfácán, na meg az a bizonyos hideg szóda.

kedves magyok, nagyon úgy tűnik, hogy lesz egy kis túlóra. Persze, ha senki nem bánja. Ilyen muzsikák mellett nehéz volna elköszönni tőletek. Elhoztam hozzátok Mouse-t és a Honey-t. Tudjátok, úgy szólt, hogy Honey, Honey, Honey, Honey, Honey, Honey, Honey.

kedves macskás és Szilvi, jött is egy üzi. Juhász is, Janyit érdeked? Hát ki itt az öreg? Én egy 47 éves csecsemő vagyok, úgyhogy nem tudok beszélni és járni.

kedves Ibikém, köszönöm a részvételt, örülök, hogy itt voltál, holnapra pedig szuper jó melót neked, mármint ha van ilyen. Have a good night, Ibikém! És akkor még egyszer köszönteném az én németországi érdekes barátomat, a németországi Betyárt, aki kiderült, hogy rossz adásra hangolt. Tudjátok, hogy érdelenéskor a Csipke Józsik azt se tudja, hogy milyen rendezvényem van.

és itt van az én edekás betyár barátom műzije. Morzsi, morzsi, mókmester. Jó reggelt minden kedves hallgatónak, kezdődjön meg a nap. Régebben hallottalak, mint láttalak, baszasd neki.

van itt van Jobbing üzenete. Gabi, én nem bánom a túlórát, köszi a maradásért. Kedves Jobbikám, örülök, hogy itt vagy még velem. És hogy bírod még ezt a péntek esti, az adós már szombat reggeli bulit.

És ahogy Szilvi mondja, Edekás Zsolti Rosszadóra hangolt Bessa Behu. Idai Zsolti benéztem.

hoztam nektek egy újabb igazi klasszikust. Ez nem más, mint Stardust, és a Music Sound Better With You. Aztán Juhász is reagált, mégpedig az, hogy maradok túlórázni. Ő azt írja, ha nem drága az órabér, akkor én benne vagyok. Azt írja, 6000. Hát istik, én még az én időmben 5000 volt. Aztán mindenki ment betonozni.

Érdekes betyár barátom meg annyit ír, hogy van egy kis csipa a szemembe. Felkelés után 10 perce hallgatom a magyar Super DJ rádiót. Azt írja, hát szörnyű volt. Kedves Zsoltikám, büszke vagyok rád. Most már a helyes adón vagy. Ráhangolódtál. És Zsoltikám, annyit mondok neked is. The music sounds better with you.

Na akkor figyelj, fülej! Stardust után itt van egy újabb klasszikus emlékidéző. Hiszen mi itt a szuperen emlékeket idézünk, ugye? Gadjo és a So Many Times. So many times. Oh my God.

Aztán itt van egy újabb üzi Marosi Bencétől. Ha Isti is túlórázott volna, akkor most nem itt tartanánk ahol. Kedves Istikém, nagyon ütlenik, hogy le vagy baszva. Hát hiába, akinek összejött az élet. A pékek, ami keményen dolgoznak. Juhász Isti az aranyfálcánnal a kezében. Ott a teraszon. Majd megfagy a hideg sörtől. Egyébként Dencsi meg azt írja, Macskási szívének üzenem, hogy ne szomorkodjon. Sütök én neki majd olyan barackos túros rétest, hogy mint a tíz ujját megnyalja, és már repül is oroszlányba fénypostál. Dencsi még azt is írja, ez az Gabi. Oh yeah, túlóra, imádás ezerrel. Kedves Dencsi, örülök, hogy itt vagy. Aztán remélem, hogy majd én is megkóstolhatom azt az igazi barackos túrost. Jó kis hitókával keverve.

Aztán örömmel látom, hogy Zsocánk is itt van velünk. Dulóra, persze, hogy jöhet. Azt írja, hogy vacsora. Aztán kirakom magam a sátorba. Kedves Zsoca, mesélj már erről a sátoros dologról. Nagyon érdekes ez. Kirakott az asszony.

ismét egy újabb emlékidézés. Mr. Spiller és a Groove Jet. Egy üzenet Encsitől. Kitók a keverésben is jó vagyok, ám hiszen tudod, a vendéglátás olyan, mint a piros biciklizés. Nem lehet elfelejteni. Amúgy meg hol lennék, Gabi? Hiszen húogás van, vagy mi a szösz? Vagy mi a tosz? Ilyen egy igaz éjszakai pillangó. Hétből hetet csak a szuperen. Igazi törzsbagoly, törzspillangó.

hozzáríteni egy hülye baranyos üzi az én edekás betyár barátomtól. Azt írja, ha már van zeném tőled, akkor vége a túlórának, dobd át majd a belépő kódot, aztán baszhatom tovább a zenét reggel 9-ig. Hey Zsoltikám! Majd amikor átfordulok a jobb oldalamról a bal oldalamra, gondolok rád. Persze a linket megküldöm. Hadd menjen a baszhatás reggel 9-ig.

Fontos, ahogy Drága Encsink írja. Az bizony, Gabi Himmer 8,5 éves Super DJ hallgató. Kedves Encsi, reméljük, hogy ez még hatványozódik, többszöröződik.

És akkor kedves baglyok, hamarosan itt van a finálé. Még egy 8 perc, aztán jön a búcsú ideje. Reggel melló. Amúgy a tegnapi buli után elárulom nektek. A mai napot egy kis késéssel kezdtem. Be volt állítva a vekker. Na de én serényen tovább nyomtam. Aztán aludtam, mint a medvéka, azt a bizonyos téli álmot. Pakito és az Are You Ready?

aztán egy utolsó ügyséder a Fiverről. Jopi barátom annyit ír, minden tiszteletem Bokmester, nagyon patent ez a mai összeállítás. Nem is tudtam, Gabi, hogy később kezdtél. Én is 10:45-kor csatlakoztam. Kedves Jopikám, köszönöm szépen ezt a kedves üzit. És kedves magjuk, itt a finálé. Mindenkinek köszönöm az elmúlt 3 óra megtisztelő füleit. Azaz 2:30. Ne túlozzunk. Kosmonova. És a Densavemma. Én ezzel búcsúzom. Aki melózik, annak hatalmas kitartást. Aki pedig tovább itt marad az Auto DJ-vel, annak tovább jó fülelést. Kívánok csúdi jó hétvégét mindenkinek. Na meg tartalmasat. Alkohol mámorral telit. Én Kőszegi Gabi voltam. Köszönöm még egyszer a megtisztelő füleket. Maradjatok jók. Legyetek szobatiszták. Sziasztok, sziasztok. Ciao, ciao.

Maradj már! Ja ne! Ez én vagyok, Kukori bácsi, és csűröm, csavarom, változó időben ébresztem az emléket itt a Szuper DJ Rádióban.

nincs gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése. Csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620 22 71 756.